0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan rollerbaleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
3: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
3: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb hétköznap reggel, amit együtt indítunk. Július 21-e van, ma Daniellek, a Daniélek és a Dánielek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok! Én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma is. Sok-sok jó zene, friss információ innen helyből, Jászberényből.

Ez a Trio FM, a Jelseg Rádiója. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Néhány szót van mai nap várható időjárásáról. Kedden sok napsütés van kilátás, délután megnövekedett kissé a felhőzet, de esni nem fog. Többfelé élénk északnyugati szélre kell készülni. A reggeli 16 fok után délután 28 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Ami a folytatást illeti, szerdán pedig szeles napos gomoly felhős időnk lesz. Helyenként előfordulhat futószápor, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggel után délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő szerdán. Csütörtökön pedig egy hidegfront hatására többfelé erősen megnövekszik majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki élénk erős szél mellett. Ekkor 22 és 30 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet. Ami pedig a pollen terhelést illeti, a csanánfélék pollen koncentrációja, valamint a kültéri gombák közül az alternaira spóra száma jelenleg közepes szintet ér el. Alacsonyabb koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsit fűfélék, az útifű, a hárs és a libatofélék pollenje is. Legyen szép a napjuk!

közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötőúton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között

0: Köszöntöm Önöket! Nézzük, mit ígérnek a csillagok a keddi napunkra. Az erőteljes energiák ma is velünk lesznek, és bár a hét elejé feszültségek már enyhülnek, a nap és a hold állása azért tartogatott kihívásokat. A kosok türelmét ma próbára tehetik a náluk lassabbak, nem kell minden helyzetet azonnal megoldaniuk, egy kis önfegyelemmel sokkal könnyebben veszik majd az akadályokat. A bikáknál még maradhat némi bizonytalanság a levegőben, haladjanak a saját tempójukban, estére pedig egy jó hír vagy sikeres egyeztetés hozhat meg könnyebbülést. Az ikrek ma könnyen vitába keveredhetnek jelentéktelen ügyek miatt is. A humor és a nyitottság most többet ér, mint az igazuk bizonygatása. A rákok otthon vagy a munkahelyen tapasztalhatnak feszültséget, ha kellően rugalmasak és meghallgatják a másik felet is, a helyzet gyorsan rendeződhet. Az oroszlánoknál nem minden alakul a tervek szerint, de egy kis rugalmasság komoly előnyt jelentett számukra, sőt egy kerülő út még jobb célhoz is vezethet. A szüzek számára a részletek lesznek ma fontosak, ezért érdemes kerülniük a kapkodást, világos fogalmazással könnyen tisztázhatnak egy félreértést, délutána pedig minden gördülékenyebbé válhat. Hamarosan hozom a folytatást a mérlegekkel.
1: Rio FM, a járság ritmusa.
2: A járság ritmusa.
3: Én nem mondtam, hogy ne menj.

a horoszkópunk második része. A mérlegeknek ma nehezebb lehet megtalálniuk az egyensúlyt, nem kell egyszerre mindenki elvárásának megfelelniük, figyeljenek a saját igényekre és a harmonikusabb nap érdekében. A skorpióknál egy régi ügy kerülhet elő, amit most végre megnyugtatóan lezárhatnak. A higgadtság lesz a legnagyobb erősségük, ne hagyják, hogy a pillanatnyi indulatok irányítsák a döntéseiket. A nyilasok hangulatát már könnyen befolyásolhatják mások, ezért válogassák meg, hogy kinek a véleményére adnak. A sértő kritikát jobb egyszerűen elengedni a fülük mellett. A bakokra ma inkább szervezési feladatok várnak, mint valódi akadályok. Ha felállítják a fontossági sorrendet, mindennel végezni fognak, és elégedetten záratják majd a mai napot. A vízöntőket pedig egy meglepő kéréssel találhatják meg, adjanak időt maguknak a döntésre, mert a dologban több lehetőség rejlik, mint elsőre látszik. A halak számára érzelmileg kissé hullámzó lehet ez a kedd, de ez az állapot nem sokáig tart. Egy kedves gesztus vagy egy támogató beszélgetés hamar visszaadja majd a jó kedvüket. Legyen szép a napjuk, tartsanak velünk a folytatásban is. 97.7 Trio FM.

másodperceken belül 8 óra, egyeztetjük óráinkat, a pontos időjelzés után Takács Erika hozza majd a legfontosabb információkat, majd Zara Larsson zenél nekünk itt a reggeli starterben.

0: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselő hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirat Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tino Dilantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
1: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap is hozok egy dalpremiért. Megérkezett az amerikai szólénekes Leon Bridge legújabb felvétel, a Light Away. A dal produceri munkálatában a Brit Jungle együttes tagjai vettek részt. Ennek köszönhetően a klasszikus soul hangzás mellett az afrobeat és a diszkó lüktető ritmusa is megjelennek a dalban. Maga az előadó is elmondta, hogy ezzel a felvétellel kifejezetten az volt a célja, hogy visszahozza a táncot és a mozgást a zenéjébe, és egy kis felüldülést nyújtson a mindennapi stressz ellen. Az újdonság egyébként a szeptember 25-én érkező Happiness Anytime című 5. stúdióalbum nyitódala lesz, amely most egy 4 számos előzetes minilemezen látott napvilágot. Nézzük, mit jelent ez a zenei felüldülés a gyakorlatban, hallgassuk meg együtt Leon Bridge Light Away című felvételét.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötő úton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között útépítési munkálatok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Évfordulók érdekességek a mai napra július 21-ére. Kezdjük rögtön egy történelmi évfordulóval, pontosan 570 éve 1456-ban ezen a napon halt hősi halált Hunyadi János katonája, Dugovics Titusz. Ő volt az, aki a legenda szerint életárának adályozta meg, hogy a török zászló a Nándorfehérvári vára kerüljön. Számos kiemelkedő művész is ezen a napon látta meg a napvilágot. 127 éve született a Nobel-díjas amerikai író Ernest Hemingway, aki olyan klasszikusokat alkotott, mint az Akiért a harang szól, vagy az Öreg halász és a tenger. Szintén ma ünnepelné 75. születésnapját az Oscar-díjas színész legenda Robin Williams, aki olyan filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint a Jó reggelt Vietnám, a Holt költők társasága, vagy éppen a Good Will Hunting. A hazai kulturális élet is ünnepel, 79 éves lett a Kossuth és Jászai Mari díjas színművészünk Lukács Sándor, és szintén ma 71 éves a Kossuth díjas filmrendező, a Sátán tangó alkotója Tar Béla is.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM jazzbenéből egy komoly és hosszú rock éjszakának nézünk elébe itt a Jászságban. Bár a szeptember végi időpontig még bőven van idő, már most érdemes a naptárba vésni a dátumot, hiszen a rendezvényel egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Szeptember 26-án szombaton délután 4 órától egészen másnap hajnal 2-ig a Jászberényi Ifjúsági Ház lesz a hazai rockzene központja. A rendezvényen fellép majd a Blues Company, az Aurora, Moby Dick, a Kalapács, valamint éjfélkor a Zorallé és Szendei Zsolt, Sasza, a jótékonysági rockbuli teljes bevételével egy 19 éves fiatal hölgy gyógyulását segítik, akinél egy súlyos, ritka betegséget diagnosztizáltak. A jótékonysági rockbuli tehát itt Jászberényben szeptember 26-án szombaton már délután 4 órakor kezdetét veszi. Ha kedvelik a rockzenét, akkor mindenképpen érdemes jegyezni az időpontot, ráadásul a részvétellel még segíthetnek is. Yeah. Oh, yeah. Hey, girl.

0: Ez a Trio FM, a Hírek Rádiója. Jászberényben útfelújításokról döntött az önkormányzat, a következő hetekben többek között a Pannónia, a Rozmaring, az Ipartelepe, a Kötélverő, a Sándor, a Cserkész, a Napsugár, a Sármány, a Bátori, a Bognár és a Hablány utca különböző szakaszain végeznek majd munkálatokat. A kivitelezők az aszfalt vágását, az alap kiszedését, az úzott kőterítését és az új aszfalt kopóréteg kialakítását végzik el. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött már a teljes út- és járdafelújítás tervezése is, a Dohány, a Szív, a Petőfi Sándor, a Galamb, a Göncöl, a Kisernő, a Honvéd, valamint a Sándor utcában és a Kórház utca egy szakaszán. Ez a munka magában foglalja az érintett részek közműkorszerűsítését is.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 10 perccel múlt 9 óra, ma is kísérem Önöket a munkaidőben a Jászság kedvenceivel és friss információkkal. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már hozom is Tame Impala slágerét, ez lesz a Dracula, majd a Coldplay egyik régebbi felvétel a lejátszón.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötő úton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között útépítési munkátok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM Jászberényből hatalmas magyar siker született a természetvédelem és a technológia világában. Egy új magyar fejlesztésű algoritmus ugyanis képes leolvasni az állatok egyedi mintázatát, ami olyan, mint az új lenyomatukat azonosítaná. A vadvilág kutatása során az egyedek pontos nyomon követése eddig rendkívül időigényes és fáradtságos munka volt. Gondoljunk csak például az zebrákra, ahol a szakembereknek korábban több ezer fotót kellett manuálisan átböngészniük és összevetniük, hogy a csíkok kavargó tengerében megkülönböztetessék az egyes példányokat. Ez az új magyar szoftver mostantól kiváltja ezt a nehéz folyamatot, és automatikusan, pontosan képes beazonosítani a vadon élő állatokat a sajátos mintázatuk alapján, ami óriási segítség a kutatók számára.
1: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

0: 10:02 a stúdiót most átadom Szendi Hajninak, már is kiderül, mi minden történt az elmúlt 24 órában térségünkben, következnek a helyi híreink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedves.

lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz igazi kánikula. Túlnyomóan napos idő várható.

0: Róma. A déli, délnyugati, valamint nyugati tájakon lehet több a felhő. Arrafelé helyeként kisebb eső, zápor, illetve akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. 24 és 31 fok között alakulnak ma a maximumok, Jászkunságban 28 fok lesz délután. Egyébként nyugaton lesz az alacsonyabb hőmérséklet, délkeleten pedig a magasabb. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Sokan küzdünk a kánikulával, légkondicionáló nélkül. Ha csak ventilátor áll rendelkezésünkre, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan és használjuk. Néhány egyszerű trükkel sokat javíthatnak a benti hőérzeten. Nappal érdemes zárva tartani az ablakokat és behúzni a sötétítőt, hogy a lakás minél lassabban melegedjen fel. Éjszaka viszont, amikor már kint hűvösebb van, nyissunk ablakot, a ventilátort pedig úgy érdemes elhelyezni, hogy a kinti friss levegőt fújja befelé a szobába. Sokan automatikusan az arcukra irányítják a gépet, pedig a hűtés akkor a leghatékonyabb, ha a légáramlat az egész testünket éri. Ez ugyanis jobban segíti a szervezet természetes hűtését, az izzadság párolgását. Kisgyermekre azonban soha ne irányítsuk közvetlenül a levegőt, az ő esetükben inkább csak a szoba átszellőztetésére érdemes használni a készüléket, hogy elkerüljük a kiszáradást. A hűsítő hatás fokozható, ha egy tál hideg vizet vagy jeget teszünk a ventilátor elé, esetleg egy-két jeges palackot rakunk mögé. A nedves törölközőt azonban nem szabad a működőgépre teríteni, mert az komoly baleset veszélyt jelent. Végül egy fontos dolog, ha a benti hőmérséket már eléri a 35 fokot, a ventilátor csak a forró levegőt forgatja. A szakemberek szerint ilyen extrém melegben a készülék önmagában már nem nyújt megfelelő védelmet a hőség ellen.
1: Trio FM, melletted szól.

0: A Trio FM-et hallgatják, most egy sporthírt hozok. Folytatja kiváló szereplését Piros Zsombor. A magyar teniszező már zsinórban 11 győzelemnél jár a Challenger tornákon. Miután az elmúlt hetekben Brassóban és Jászvásáron is tornát nyert, ezen a héten a svájci Zugban zajló salakpályás verseny indult el, ahol már első kiemelként szerepel. A nyitófordulóban az olasz Stefano Napolitano volt az ellenfele. Zsombor az első játszmában mindössze egyetlen játékot engedett át riválisának, aki végül a második szett közepén feladta a küzdelmet. A 26 éves magyar játékos ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol egy bolgár vagy egy német ellenfér vár majd rá.
1: Trio FM mellette.

0: óra pontos idő, szép napot kívánok mindenkinek, folytatjuk most a legfrissebb hírekkel, Takács Erikáé lesz a szó. Egy kis ízelítőt most is hozok majd a következő 60 percünk nyitódalából, hiszen szólnak továbbra is majd a Jászság kedvencei. Itt lesz a Jonas Brothers felvétele.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
5: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabálymódosításáról is. Új importvámot vet ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Mark Carney miniszterelnök közölte, kész együttműködni az Egyesült Államokkal a probléma megoldásában. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Köszöntöm Önöket, 10 óra múlt a Jássák kedvenceivel, friss információkkal, ez a reggeli starter napindító, még ebben az órában. Én Pálinkás Zsolt vagyok, hozom a Magna Cum Laude és a Switch Disco egy-egy felvételét, hamarosan pedig a fókuszban a mesterséges intelligencia. Túl sokat bízunk a mesterséges intelligenciára, ez derül ki egy felmérésből, hozom majd a részleteket.

Ez a Trio FM jazzbenéből túl sokat bízunk a mesterséges intelligenciára, és a szakemberek szerint ennek már most fizetjük az árát. A túlzott bizalomérzelmi sérüléseket, piaci torzulásokat és tájékoztatási káoszt is okozhat a mindennapokban. Egyre többen fordulnak például chatbotokhoz, ha lelki támaszra vágynak, pedig ezeket a programokat sosem terápiára tervezték. A Stanford Egyetem kutatása szerint az algoritmusok nem tudják megfelelően kezelni a komolyabb érzelmi kihívásokat, a komolyabb érzelmi válságokat. Sokan alakítanak ki kötődést ezekkel az alkalmazásokkal, így egy-egy szoftver frissítés után a megváltozott mesterséges személyiség komoly csalódást és társadalmi elszigeteltség érzését okozhatja a felhasználónak. A vak bizalom a gazdaságban is károkat okoz. A Harvard Egyetem kutatói kimutatták, hogy az árazásért felelős programok a fogyasztók kárára maguktól emelik az árakat, ráadásul úgy, hogy a folyamat szinte felderíthetetlen. Arra is volt már példa, hogy egy mesterséges intelligencia letörölt egy teljes adatbázist, majd hamis profilokkal próbálta elrejteni a hibáját az emberek elől. A mindennapi tájékozódás is veszélyben van, a BBC szerint a vezető AI asszisztensek az esetek több mint felében hibásan válaszolnak a hírekkel kapcsolatos kérdésekre. A hazai felhasználókat is érintik a kockázatok, a mesterséges intelligenciával generált, meg sem történt balesetekről készült hamis fotók miatt dráguló biztosítások, például végső soron minden ügyfél zsebét terhelik. A szakértők hangsúlyozzák, nem a technológia ellen kell harcolni, sokkal inkább szigorú korlátokra, emberi felügyeletre és felelősségteljes használatra van szükség.

0: Tribu FM-et hallgatják, végre itt a görögdínyes szezon, de vajon hogyan válasszuk ki a piacokon vagy a boltokban a legédesebb, leglédúsabb példányokat? Mondok néhány egyszerű szabályt, amivel garantáltan nem nyúlunk mellé. Az első és talán leghasznosabb trükk, hogy keressük a sárga foltot a dínye alján. Ahol a talajra érintkezett, egy szép vajsárga foltnak kell lennie, ez ugyanis azt jelzi, hogy a gyümölcs a földön érett be és elegendő napfényt kapott. Ha ez a rész fehér vagy halvány, a dínyét valószínűleg túl korán szedték le. A második árulkodó jel a kocsány, ha a szár vége már száradt és barnás, akkor bátran megvehetjük, a friss, zöld kocsány viszont az éretlenség biztos jele. A harmadik sokak által ismert módszer a kopogtatás, ha ütögetésre telt, mélyen kongó hangot hallunk, akkor a dinnye belül érett és dús. A tompa, üres hang viszont arra utal, hogy már túlérett, esetleg veszített a nedvesség tartalmából. Végül egy ráadás tippem is van, mindig vegyük kézbe a kiválasztott darabot, a jó egészséges dinnye nehezebb, mint amilyennek a méret alapján tűnik, hiszen tele van lével. Ha ezekre az apróságokra odafigyelünk, garantáltan mézétes dinnye kerül majd az asztalunkra.
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: lehet ez már.
1: 11:02 a stúdiót már adom, és Szendi Hajninak jönnek a Trio FM friss helyi információi. Előtte még elárulom gyorsan, hogy milyen finomságokkal készülnek a mai napra a Jászberényi éttermek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál.

0: és bordan rántott karfiol és karalábé főzelék mini fasírtal. Hívhatjuk a karavánunk is szolgáló éttermet telefonon az 57-406-710-es számon. Három fogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, csirkeragú leves bolonyi ragú tésztával, desztert vagy kávé a mai kínálatban. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem várja vendégeit csipetkés gulyással, csontlevessel. A mai finomságok között szerepel még császárkarai matókmódra, törburgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartármártással, tojásos töklecsót készítenek még. A vegan menüben pedig ánizsos barack, grillezett camemberttel rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem kínálatában kedden tojásleves, zöldborsóleves, vadassertészszeret spagetti tésztával, almaszós csibevagdaltal, kolbászkrémmel töltött sertészszeret hasábburgonyával, rizslecsó kolbásszal tarhonyával. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es számon. A River Bistróban fogyasztatunk csontlevest, rizses húst és pankós csirke mellett hasábburgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Sólyom Hotel új napi menüjében paradicsomleves, sajttal töltött sertészrólált percezselmes burgonyával, készül még babgulyás füstölcsülökkel és hideg gyümölcsleves is szerepel a mai kínálatban. A húsmentes ajánlatban kemencében párolt töltött gomba, további főételek közül pedig választható békönös csirkerolád, zöldborsós mustáros sertészszeret, sertéskaraj, zapelyes bundában, rántott csirkeszárny és gombás tejszínes csirkeragú. A Sólyom Hotel is várja hívásunkat 57-401-267. A Firpo Pizzeria napi ajánlatában kedden rántott csirkemell tartármártással rizssel. A napi menüt kérhetjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van

0: szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a mézvilágáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jársági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz igazi kánikula. Túlnyomóan napos idő várható ma. A déli, délnyugati, valamint nyugati tájakon lehet több a felhő. Arrafelé helyeként kisebb eső, zápor, illetve akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. 24 és 31 fok között alakulnak ma a maximumok. Jászkunságban 28 fok lesz délután. Egyébként nyugaton lesz az alacsonyabb hőmérséklet, délkeleten pedig a magasabb. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM. A Jászság ritmusa.
3: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM Jászberényből. A mostani egészségperceinkben egy olyan mozgásformáról lesz szó, amely igazi csodaszer a szervezetnek, bár sokan a gyaloglásra vagy a kerékpározásra esküsznek, a szakemberek szerint a szívünket az úszás tudja leghatékonyabban megerősíteni. Ez a sport úgy mozgatja át egyszerre minden izmunkat, hogy közben a víz felhajtó ereje miatt szinte semmilyen terhelés nem éri az ízületeket. Az úszás nem csak az állóképességet javítja, hanem segít a vérnyomás és a koleszterin szint csökkentésében is, ráadásul a ritmikus légzés a tüdőkapacitást is növeli. Különösen ajánlott ülőmunkát végzőknek, vagy azoknak, akiknek gyakran nehéz a lábuk a nap végére. Emellett a víz nyugtató hatása a stresszt is remekül oldja, és az alvás minőséget is javítja. Már heti néhány alkalom is látványos változást hozhat az életerünkben, szóval ha tehetik, iktassanak be a hetükbe egy kis úszást az egészség érdekében. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek. 97.7 Trió FM.

0: 11 óra elmúlt néhány másodperccel zárjuk a reggeli startert július 21-én kedden itt a Trio FM hullámosszán. Folytatjuk Takács Erika a legfrissebb híreivel, majd indul a Napközben magazinunk. Rádiózzunk együtt továbbra is.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
0: A Karaván önkiszolgáló étterem keddi ajánlata frankfurti leves, trópusi gyümölcsleves, zúzapörkölt tarhonyával, kolbászos cukinis rizses lecsó, csőben sült érce fetasajta, brokkolival, készül még kordoncsirke, rántott sertésborda, rántott karfiol és karalábé főzelék minifasírtal. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló étteremet telefonon az 57-406-710-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, csirkeragú leves, bolonyi ragú tésztával, desztert vagy kávé a mai kínálatban. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem várja vendégeit csipetkés gulyással, csontlevessel. A mai finomságok között szerepel még császárkarai matókmódra, törburgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartármártással, tojásos töklecsót készítenek még. A vegan menüben pedig ánizsos barack, grillezett camemberttel rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem kínálatában kedden tojásleves, zöldborsóleves, vadassertészeret spagetti tésztával, almaszós csibevagdaltal, kolbászkrémmel töltött sertészeret hasáburgonyával, rizslecsó kolbásszal tarhonyával. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es számon. A River Bistróban fogyasztatunk csontlevest, rizses húst és pankós csirke mellett hasáburgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Sólymóter új napi menüjében paradicsomleves, sajttal töltött sertészrolált petrezselymes burgonyával, készül még babgulyás füstölcsülökkel és hideg gyümölcsleves is szerepel a mai kínálatban. A húsmentes ajánlatban kemencében párolt töltött gomba, további főételek közül pedig választható békönös csirkerolád, zöldborsós mustáros sertészszeret, sertéskaraj, zapelyes bundában, rántott csirkeszárny és gombás tejszínes csirkeragú. A Sólymóter is várja hívásunkat 57-401-267. A Firpo Pizzeria napi ajánlatában kedden rántott csirkemell tartármártással rizssel. A napi menüt kérhetjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
5: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. A repülőszerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Új importvámot vet ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között. Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Nézzük, hol kell korlátozásokra számítaniuk a térség útjain. A 31-131-es jelű Jászberényi déli bekötő úton közművízmű építés miatt félpályás lezárás van érvényben a jobb oldalon, így ott szakaszosan halad a forgalom. A 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között útépítési munkálatok vannak, így szintén félpályás korlátozásokra számítatnak az erre közlekedők. Emellett Tápió-Szecsője és Tápió-Bicske között a 31-14-es úton kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Köszöntöm Önöket, ez már a napközben magazinunk. Folytatjuk egy programajánlattal. Érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sporteseményi központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu oldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Karaván önkiszolgáló étterem keddi ajánlata frankfurti leves, trópusi gyümölcsleves, zúzapörkölt tarhonyával, kolbászos cukinis rizses lecsó, csőben sült érce fetasajta, brokkolival, készül még kordoncsirke, rántott sertésborda, rántott karfiol és karalábé főzelék mini fasírtal. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet telefonon az 57-406-710-es számon. Három fogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, csirkeragú leves, bolonyi ragú tésztával, desztet vagy kávé a mai kínálatban. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüért kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem várja vendégeit csipetkés gulyással, csontlevessel, a mai finomságok között szerepel még császárkarai matókmódra törburgonyával, csirkepörkölt galuskával, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartármártással, tojásos töklecsót készítenek még, a vegan menüben pedig ánizsos barack, grillezett camemberttel rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem kínálatában kedden tojásleves, zöldborsóleves, vadassertészeret spagetti tésztával, almaszós csibevagdaltal, kolbászkrémmel töltött sertészeret hasábburgonyával, rizslecsó kolbásszal tarhonyával. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es számon. A River Bistróban fogyasztatunk csontlevest, rizses húst és pankós csirke mellett hasábburgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Sólyom Hotel új napi menüjében paradicsomleves, sajttal töltött sertészrólált percezselmes burgonyával, készül még babgulyás füstölcsülökkel és hideg gyümölcsleves is szerepel a mai kínálatban, a húsmentes ajánlatban kemencében párolt töltött gomba, további főételek közül pedig választható békönös csirkerolád, zöldborsós mustáros sertészszelet, sertéskaraj, zappenyhes bundában, rántott csirkeszárny és gombás tejszínes csirkeragú. A Sólyom Hotel is várja hívásunkat 57-401-267. A Firpo Pizzeria napi ajánlatában kedden rántott csirkemell tartármártással rizssel. A napi menüt kérhetjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövető.

0: hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség túllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a mézvilágáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz igazi kánikula. Túlnyomóan napos idő várható ma. A déli, délnyugati, valamint nyugati tájakon lehet több a felhő. Arrafelé helyeként kisebb eső, zápor, illetve akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. 24 és 31 fok között alakulnak ma a maximumok, Jászkunságban 28 fok lesz délután. Egyébként nyugaton lesz az alacsonyabb hőmérséklet, délkeleten pedig a magasabb. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Különleges szellemi műhelynek ad otthont a városunk. Jászberényben tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiára utazó magyar válogatottba. A Jászberényben zajló szakmai munkáról és a felkészülés állomásairól a tábor koordinátora Kuruc Márta nyilatkozott a Trió FM-nek.
2: Szeptemberben hirdetjük meg az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt, amelynek az első három fordulóját novemberben, decemberben és januárban a diákok a saját iskolájukba tudják megírni. Január végén összesítjük a pontszámokat, és ez alapján meghívunk 20-25 főt a döntőbe, ami már harmadik éve volt Jászberényben márciusban. Ekkor lezárul ez a verseny a hazai része, de elindul egy új rész, hiszen van egy nemzetközi csillagászati verseny is, amire felkészítjük a legtehetségesebb diákokat. A márciusi döntő eredményei alapján az első 10-12 diákot szoktuk meghívni a felkészülő keretbe, és számukra egy intenzív felkészítési folyamatot tettünk össze. A tábor végén tudunk eredményt mondani, és akkor a legjobb 5 diákot meghívjuk a magyar utazó csapatba, akikkel kimegyünk a Nemzetközi Olimpiára. Jelenleg 9 diákunk van, és 6-7 felkészítő segíti az ő munkájukat.
3: Mennyire népszerű a gyerekek körében a csillagászat mostan?
2: Csillagászat iránt mindig érdeklődnek a fiatalok és a felnőttek is. Mindig nagyon népszerű, hogyha a távcsövet látják, vagy a téma szóba kerül, hiszen látjuk mindig a csillagos eget, és mindenkinek a fantáziája megindul, hogy mi lehet ott, illetve gyönyörű. Ugye itt kezdődik az egész. A diákok érdeklődnek, sajnos Magyarországon nincs csillagászati oktatás, benne van ugyan a fizika tananyagban, meg a földrajz tananyagban, de ott inkább ilyen tárgyi ismeretek vannak, mint hogy van a naprendszer, a bolygók vannak benne, stb. Itt ezen a versenyen viszont komoly csillagászati számolásokat kell megoldani a diákoknak, mint ahogy a csillagászkutatók is teszik, tehát hogy ők erre az útra készülnek. Tehát hogy itt már speciális csillagászati ismeretre van szükségünk, egy erős fizikai alap és matematikai alapra tudjuk ezt ráépíteni.
3: A nemzetközi mezőn hogyan szerepelnek a magyar diákok?
2: Egyre jobban szereplünk. Tavaly 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmünk volt, és előző években is már sorra érmeket nyernek a magyar versenyzők, és reméljük, hogy ez még jobban fokozódik, de nincs nyomás rajtunk, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ilyen nagyon kemény edzőtábor van. A diákok egy úton haladnak, és mi segítjük őket ezen az úton, és rajtuk múlik minden, hogy hova tudnak eljutni.
3: Van most Jászberényi, illetve jársági diák a csapatban?
2: Nincs jársági diák, felkészítők között van jársági Kalup Csilla, aki itt végzett ugye a gimnáziumban, és majd tovább csillagász tanulónak, ő majd érkezik a hétvégén, segít a fordulók beújításában.
1: A táborban 9 fiatal zseni készül, akiknek a munkáját szakavatott oktatók segítik, de hogyan látja a felkészülést a szakmai vezető, aki korábban maga is versenyzőként jutott ki 3 világversenyre? Varga Vázsony, az ELTE és a Genfi Egyetem asztrofizikusa a felkészítői oldalról és a szoros közösségről mesélt rádiónak.
4: Arra épül ez az egész mozgalom és arra épül a közösségünk, hogy a diákok és a felkészítők között van egy elég szoros viszony. Ez nagyon megkönnyíti mind a tanulást, mind azt, hogy támogatni tudjuk a diákokat, mind sokkal jobban szakmai oldalról így, mind kicsit személyes oldalról is. És ennek van egy olyan nagyon-nagyon kellemes következménye, hogy a volt diákok szinte törvényszerűen legalább a felük átkerül a felkészítő oldalra, akár már első éves egyetemistaként. Én is olyannyira rögtön a diákságom után átkerültem a felkészítő oldalra, hogy még azelőtt indítottam szakkört, mielőtt elmentem volna az utolsó olimpiánra, mert akkor novemberben volt a verseny, szeptemberben indult az emelt szakkör, ami Budapest emelt szintű olimpiai szakkör, ami azóta is megy. Szóval igen, itt vagyok már 5 éve ezen az oldalon, 3-4 éve effektív a felkészítés szakmai vezetőjeként, és hát épp annyira élvezem ezt az oldalt is, mint ahogy diákként élveztem az egészet.
3: Szerintem már részt vettél ilyen olimpián, milyen emlékeket érzel ezzel?
4: Hát a Covid kicsit keresztül húzta, de igen, én nekem sikerült három diákolimpiára is kijutnom. 2019-ben itt Magyarország szervezte az olimpiát, Keszthelyen volt. Következő évben meg hát online volt az olimpia a Covid miatt, de még úgy is fantasztikus élmény volt Keszthelyen az, hogy hát itthon fogadhattuk a külföldieket, és bár diákok voltunk, mégiscsak effektíve kicsit házigazdaként tudtunk viselkedni és viszonyulni a többiekhez, és bemutatni az országunkat, a kultúránkat, a szokásainkat. Utána pedig önmagában az, hogy a többi diákkal, ahogy Ágoston is mondta, egy fantasztikus közösséget alkotunk, velük is nagyon-nagyon jó lenni. És aztán tavaly előtt Kolumbiába, tavaly pedig Indiába csapatvezetőként is tudtam menni, és igen, nagyon-nagyon élvezem az egészet csinálni, és nagyon jó nem csak a személyes oldalról is, bár én magam is nagyon sokat tanulok belőle, hanem önmagában az, hogy visszatudom adni a mostani diákoknak azt, amit 8 évvel ezelőtt az én felkészítőimtől kaptam.
3: És felkészítőként van egy speciális terület, amit te adtál a gyerekeknek?
4: Hát én egy elég mindenes ember vagyok. Most éppen egy 10 perce jöttem ki planetáriumi foglalkozás tartásából, észleltetni is szoktam, akár adatfeldolgozás, akár elmélet. Szeretek mindent, kicsit mindenes ember vagyok.
3: Most hogy látod, ügyesek a fiúk, lányok, jól felkészültek?
4: Igen. Ahogy mondtam, én is háromszor vettem részt a diákolimpián, most is vannak olyan diákok, akik több évben jönnek vissza. Szóval ebből mindig adódik egy szintkülönbség, illetve minket is kihívás elé állít, hogy annak megfelelő anyagot állítsunk össze minden évben, ami tud a régieknek is újat mondani, de az újaknak is érthető legyen.
1: A Jászberényi válogató tábor végén dől el, hogy ki az az 5 legjobb diák, aki képviselti majd hazánkat a nemzetközi olimpián. A feladatok komoly fizikai és matematikai alapokat igényelnek, de a fiatalok állják a sarat. Kis Ágoston 11. osztályos diákkal beszélgettünk, aki már másodszor vesz részt ezen a megmérettetésen.
5: Idén már másodszorra vagyok itt a keretfelkészítésben. Tavaly picit meglepett, hogy bejutottam a döntőbe, de arra rendesen felkészültem és így bejutottam. És az előző évi keretfelkészítés anyagaival már elég könnyű volt idén is bekerülni.
3: Azt mondod, hogy meglepett az, hogy bekerültél. Mennyi felkészülés kell ehhez, hogy valaki résztvevője lehessen egy ilyen versenynek?
5: Hát az első három fordulóra én őszintén nem sokat készültem, mivel elég erős fizikai és matek alapjaim vannak. De vannak budapesti szakra, akkor bárki mehet ingyenesen, és ott nagyon jó felkészítés. Erről én akkor tudtam, amikor már a keretben voltam. Először a csillagászat szeretete volt meg, erősen az elméleti oldalról, és utána azért lett távcsövem, hogy tudjak készülni a versenyre, ahol észlelni is kell. Nagyon jó a közösség, szeretek itt lenni, érdekes előadásokat tartanak a felkészítők, és nyilván a tábor második felében van a válogató verseny, ami után kiderül, hogy ki az az 5 ember, aki mehet az olimpiára.
3: Tudsz, hogy bekerülhet?
5: Nem szoktam stresszelni versenyeken, azt nem mondanám, hogy izgulok. Jó esélyeim vannak, nem, egyáltalán nem mondom biztosra, remélem, hogy sikerül.
1: Izgalmas napok állnak tehát a Jászberényben táborozó csillagász palánták előtt, mi pedig szurkolunk nekik a nemzetközi megmérettetéshez. Az elmúlt percekben Kárpáti Márta összeállítását hallották.
0: Trió napközben. Minden, ami ásság.

nagy csend, ez volt Odett Dala itt a 97.7 Trio FM-en. Csend persze továbbra sem lesz, hiszen ebédidőben is a Jársák kedvencei szólnak. Én viszont mára megköszönöm a megtisztelő figyelmet, holnap reggel 7-kor itt leszek, és indítjuk együtt a szerdai napot. És Pálinkás Zsoltot hallották, jó volt ma is együtt rádiózni, köszönöm figyelmüket. Young money, young money.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TÜFM hírei.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A nándorfehérvári diadala hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették köve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Lebuktatta a térfigyelő kamera. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakmai iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában.

0: délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben. Este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyeken viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű, a Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű, záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17000-en megsérültek, akár 50000-en eltűntek, és csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Késsel támadt turistákra egy ámokfutó reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisztermesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették köve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost!
6: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
7: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a mézvilágáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jársági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakadások,

0: A közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kellemes nyári idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés kétnapos ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozásul Súlyog Tamás eltávolítása miatt nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A jelenlévők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volt havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A nagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány, a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius műveletben. A következő szállítmányal orvostechnikai eszközök, védőoverálok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg a katasztrófa sújtotta övezetbe. Venezuelát egy hónapja rázta meg két erős földrengés. A tragédiában több mint 5000-en meghaltak, csak nem 17000-en megsérültek. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok Spanyolországban a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León, valamint Aragónia tartományban több települést kiürítettek, az ott lakókat kimenekítették. Több 10 000 hektár felperzselődött. A lángok az erős szél és a kánikula miatt rendkívül gyorsan terjednek. Az oltásba helikoptereket és a katonaság speciális erőit is bevonták. Itthon az ország nagy részén süt a nap, a Dunatisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
5: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jársági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek,

0: folyamatosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterületfelügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a Jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Fegyveres rablás volt egy nagy kanizsai benzinkúton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Hírportálnak megerősítette, hogy hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, hogy a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a fővárosa Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester Karácsony Gergely. Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket alakítanak ki. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat hajnalban. Egy férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletes sem példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség túllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka, Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet evétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Ámokfutó támad turistákra az Athéni Akropolisnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig. Ez pedig felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottónyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken az ukrán határhoz közel. A cseh folyósított földgáz szállító jármű legénységét kimentették. Három tengerész égési sérüléseket szenvedett. Nikos Ordán román államfő szerint az incidens összefüggésbe hozható az orosz-ukrán háborúval. A román hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Késsel támadt turistákra egy ámokfutó reggel az Athéni Akropolis bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették, információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő 60-as éveiben járó görög férfi. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12 és 18, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Lebuktatta a térfigyelő kamera. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakmai iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterületfelügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet vétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Cinefesten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zjaginczev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakmai iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség túllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet vételkörzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Színefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinalléről a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigmondjev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Színefesz Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Különleges szellemi műhelynek ad otthont a városunk. Jászberényben tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiára utazó magyar válogatottba. A Jászberényben zajló szakmai munkáról és a felkészülés állomásairól a tábor koordinátora Kuruc Márta nyilatkozott a Trió FM-nek.
2: Szeptemberben hirdetjük meg az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt, amelynek az első három fordulóját novemberben, decemberben és januárban a diákok a saját iskolájukba tudják megírni. Január végén összesítjük a pontszámokat, és ez alapján meghívunk 20-25 főt a döntőbe, ami már harmadik éve volt Jászberényben márciusban. Ekkor lezárul ez a verseny a hazai része, de elindul egy új rész, hiszen van egy nemzetközi csillagászati verseny is, amire felkészítjük a legtehetségesebb diákokat. A márciusi döntő eredményei alapján az első 10-12 diákot szoktuk meghívni a felkészülő keretbe, és számukra egy intenzív felkészítési folyamatot tettünk össze. A tábor végén tudunk eredményt mondani, és akkor a legjobb 5 diákot meghívjuk a magyar utazó csapatba, akikkel kimegyünk a Nemzetközi Olimpiára. Jelenleg 9 diákunk van, és 6-7 felkészítő segíti az ő munkájukat.
3: Mennyire népszerű a gyerekek körében a csillagászat sem?
2: Csillagászat irán mindig érdeklődnek a fiatalok és a felnőttek is. Mindig nagyon népszerű, hogyha a távcsövet látják, vagy a téma szóba kerül, hiszen látjuk mindig a csillagos eget, és mindenkinek a fantáziája megindul, hogy mi lehet ott, illetve hát gyönyörű. Itt kezdődik az egész. A diákok érdeklődnek, sajnos Magyarországon nincs csillagászati oktatás, benne van ugyan a fizika tananyagban, meg a földrajz tananyagban, de ott inkább ilyen tárgyi ismeretek vannak, mint hogy van a naprendszer, a bolygók vannak benne, stb. Itt ezen a versenyen viszont komoly csillagászati számolásokat kell megoldani a diákoknak, mint ahogy a csillagászkutatók is teszik, tehát hogy ők erre az útra készülnek. Tehát hogy itt már egy speciális csillagászati ismeretre van szükségünk, egy erős fizikai alap és matematikai alapra tudjuk ezt ráépíteni.
3: A nemzetközi mezőnyben hogyan szerepelnek a magyar diákok?
2: Egyre jobban szereplünk. Tavaly 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmünk volt, és előző években is már sorra érmeket nyernek a magyar versenyzők, és reméljük, hogy ez még jobban fokozódik, de nincs nyomás rajtunk, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ilyen nagyon kemény edzőtábor van. A diákok egy úton haladnak, és mi segítjük őket ezen az úton, és rajtuk múlik minden, hogy hova tudnak eljutni.
3: Van most jársági diák a csapatban?
2: Nincs jársági diák, felkészítők között van jársági Kalup Csilla, akit végzett ugye a gimnáziumba, és nem tovább csillagász tanulónak, ő majd érkezik a hétvégén, segít a fordulók bevonításában.
1: A táborban 9 fiatal zseni készül, akiknek a munkáját szakavatott oktatók segítik, de hogyan látja a felkészülést a szakmai vezető, aki korábban maga is versenyzőként jutott ki 3 világversenyre? Varga Vázsony, az ELTE és a Genfi Egyetem asztrofizikusa a felkészítői oldalról és a Szoros Közösségről mesélt rádiónak.
4: Arra épül ez az egész mozgalom és arra épül a közösségünk, hogy a diákok és a felkészítők között van egy elég szoros viszony. Ez nagyon megkönnyíti mind a tanulást, mind azt, hogy támogatni tudjuk a diákokat, mind sokkal jobban szakmai oldalról így, mind kicsit személyes oldalról is. És ennek van egy olyan nagyon-nagyon kellemes következménye, hogy a volt diákok szinte törvényszerűen legalább a felük átkerül a felkészítő oldalra, akár már első éves egyetemistaként. Én is olyannyira rögtön a diákságom után átkerültem a felkészítő oldalra, hogy még azelőtt indítottam szakkört, mielőtt elmentem volna az utolsó olimpiánra, mert akkor novemberben volt a verseny, szeptemberben indult az emelt szakkör, ami budapesti emelt szintű olimpiai szakkör, ami azóta is megy. Szóval igen, itt vagyok már 5 éve ezen az oldalon, 3-4 éve effektív a felkészítés szakmai vezetőjeként, és hát épp annyira elvezem ezt az oldalt is, mint ahogy diákként élveztem az egészet.
3: Szerintem már részt vettél ilyen olimpián, milyen emlékeket érzel ezzel?
4: Hát a Covid kicsit keresztül húzta, de igen, én nekem sikerült három diák olimpiára is kijutnom. 2019-ben itten Magyarország szervezte az olimpiát, kezd helyen volt. Következő évben meg hát online volt az olimpia a Covid miatt, de még úgy is fantasztikus élmény volt kezd helyen azt, hogy hát itthon fogadhattuk a külföldieket, és bár diákok voltunk, mégis csak effektíve kicsit házigazdaként tudtunk viselkedni és viszonylag a többiekhez, és bemutatni az országunkat, a kultúránkat, a szokásainkat. Utána pedig önmagában az, hogy a többi diákkal, ahogy Ágoston is mondta, egy fantasztikus közösséget alkotunk, velük is nagyon-nagyon jó lenni. És aztán tavaly előtt Kolumbiába, tavaly pedig Indiába csapatvezetőként is tudtam menni, és igen, nagyon-nagyon élvezem az egészet csinálni, és nagyon jó nem csak a személyes oldalról is, bár én magam is nagyon sokat tanulok belőle, hanem önmagában az, hogy visszatudom adni a mostani diákoknak azt, amit 8 évvel ezelőtt az én felkészítőimtől kaptam.
3: És felkészítőként van egy speciális terület, amit te adtál a gyerekeknek?
4: Hát én egy elég mindenes ember vagyok. Most éppen egy 10 perce jöttem ki planetáriumi foglalkozás tartásából. Észleltetni is szoktam, akár adatfeldolgozás, akár elmélet. Szeretek mindent, kicsit mindenes ember vagyok.
3: És hogy látod, ügyesek a fiúk, lányok, jól felkészültek?
4: Igen. Ahogy mondtam, én is háromszor vettem részt a Diák Olimpián, most is vannak olyan diákok, akik több évben jönnek vissza. Szóval ebből mindig adódik egy szintkülönbség, illetve minket is kihívás elé állít, hogy annak megfelelő anyagot állítsunk össze minden évben, ami tud a régieknek is újat mondani, de az újaknak is érthető legyen.
1: A Jászberényi válogató tábor végén dől el, hogy ki az az 5 legjobb diák, aki képviselti majd hazánkat a nemzetközi olimpián. A feladatok komoly fizikai és matematikai alapokat igényelnek, de a fiatalok állják a sarat. Kis Ágoston 11. osztályos diákkal beszélgettünk, aki már másodszor vesz részt ezen a megmérettetésen.
5: Idén már másodszorra vagyok itt a keretfelkészítésben. Tavaly picit meglepett, hogy bejutottam a döntőbe, de arra rendesen felkészültem, és így bejutottam. És az előző évi keretfelkészítés anyagaival már elég könnyű volt idén is bekerülni.
3: Azt mondod, hogy meglepett az, hogy bekerültél. Mennyi felkészülés kell ehhez, hogy valaki résztvevője lehessen egy ilyen versenynek?
5: Hát az első három fordulóra én őszintén nem sokat készültem, mivel elég erős fizikai és matek alapjaim vannak. De vannak budapesti szakkörök, akkor bárki mehet ingyenesen, és ott nagyon jó felkészülés. Erről én akkor tudtam, amikor már a keretben voltam. Először a csillagászat szeretete volt meg, erősen az elméleti oldalról, és utána azért lett távcsövem, hogy tudja készülni a versenyre, ahol észlelni is kell. Nagyon jó a közösség, szeretek itt lenni, érdekes előadásokat tartanak a felkészítők, és nyilván a tábor második felében van a válogató verseny, ami után kiderül, hogy ki az az öt ember, aki mehet az olimpiára.
3: Tudsz, hogy bekerülj?
5: Nem szoktam stresszelni versenyeken, azt nem mondanám, hogy izgulok. Jó esélyeim vannak, nem, egyáltalán nem mondom biztosra, remélem, hogy sikerül.
1: Izgalmas napok állnak tehát a Jászberényben táborozó csillagász palánták előtt, mi pedig szurkolunk nekik a nemzetközi megmérettetéshez. Az elmúlt percekben Kárpáti Márta összeállítását hallották.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elmondhatjuk a véleményünket a Jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai

0: persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű, a Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű, záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elmondhatjuk a véleményünket a Jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterületfelügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletes példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a Jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebesség túllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhész találkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a mézvilágáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet a vételkörzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű, a Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű, záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az egységes magyarországi izraelita hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: törje vihar a szárnyat.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Lebuktatta a térfigyelő kamera. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jársági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandára, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű, a Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű, záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Színefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigmondjev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Színefesz Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a mézvilágáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jársági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterületfelügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen példázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérsékletevétel körzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű, a Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű, záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elmondhatjuk a véleményünket a Jászberényi közlekedésről. Hamarosan kezdődik a 38. nemzetközi méhésztalálkozó és mézvásár. Lebuktatta a térfigyelő kamera. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Egy pár napig még elmondhatjuk a véleményünket a jászberényi közlekedésről, hiszen Jászberény közlekedés és forgalmi rendjéről kérdezi az önkormányzat a lakókat egy kérdőív formájában. A lakossági kérdőív letölthető a jászberény.hu oldalon, ott a hírekre kell kattintani. Mindenki véleménye számít, tehát fontos, hogy aki szeretne hozzászólni a közlekedéshez, töltse ki ezt a kérdőívet július 31-ig. Közlekedési módok, szokások, közlekedési problémák, veszélyes helyek, útszakaszok, parkolás, teherforgalom, sebességtúllépés, fejlesztési javaslatok szerepelnek többek között a kérdőívben. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi méhésztalálkozót és mézvásárt. Augusztus 1-én várják az érdeklődőket Jászberényben. Az ország egyik legrangosabb méhészeti rendezvényéről van szó, amely idén is gazdag szakmai programokkal, látványos bemutatókkal, vásárral és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készül. A rendezvény célja, hogy összehozza a méhészeket, a szakma iránt érdeklődőket, valamint mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a méhek és a méz világáról. A mézlovagrendek ünnepélyes felvonulásával indul majd el a 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár augusztus 1-én, majd 10 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt. Ezt követően felvonulnak a mézkirálynő jelöltek, délután pedig sor kerül a mézkirálynő választásra, valamint a füstölőgyújtó és a keretszegező verseny eredmény hirdetésére. A programot majd egy látványos mézpergetési bemutató is színesíti. A sportcsarnok udvara és a helyszínek között szerepel, ahol bemutatókkal várják a látogatókat. A Jászsági Méhész Egyesület tagjai mutatják majd be a méh család kezelésének folyamatát, emellett a hagyományos füstölőgyújtó és keretszegező versenynek is ez lesz a helyszíne. A gyerekek számára 9 és délután 4 óra között kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyógynövényes programokkal és bábsarokkal is készülnek a szervezők. A rendezvény egész területén egész nap megtekinthető és megvásárolható lesz a méhészeti eszközök széles választéka. Mézkóstoló is lesz, mézvásár és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a látogatókat. A kiállítók között méhészek, mézfelvásárlók és méhészeti eszközforgalmazók is jelen lesznek. A szakmai érdeklődők számára az Ifjúsági Ház nagy termében előadások és beszélgetések kínálnak majd hasznos ismereteket. A programok között szerepel a mézpiaci információk ismertetése, a méhészetben előforduló egészségkárosodások felismeréséről szóló előadás, az OMME aktuális ágazati kérdéseinek bemutatása, valamint egy kötetlen beszélgetés is arról, hogy mire érdemes figyelni az aszályos időszakban. A nap folyamán a látogatók a méhészeti szakma legfontosabb szereplőivel találkozhatnak, új ismereteket szerezhetnek, megkóstolhatják a hazai mézeket, és betekintést nyerhetnek a méhészet hagyományaiba és mindennapjaiba Jászberényben. Lebukott a vandál, köszönhetően egy kamerának. Egy helyi lakos szándékosan megrongálta Jászapáti köztéri parkjában a kihelyezett hulladékgyűjtőt, illetve a Szent István szobor díszvilágítását szolgáló világító testeket is. A tettesnek nem volt szerencséje, mert hogy a városban működő modern közterületi kamerarendszer másodpercre pontosan rögzítette a jogsértést. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai a felvételek elemzése után a közterületi kamerarendszer segítségével gyorsan és pontosan be tudták azonosítani a feltételezett elkövetőt. A helyi térfigyelő hálózat felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak, így a hatóságnak nem maradt más dolguk, mint lecsapni a vandálra, írta a Jászapáti közterület felügyelet. A nyomozásba és az intézkedésbe bekapcsolódott a rendőrség is. Az egyenruhások az információk és az adatok alapján rövid időn belül intézkedtek az ügyben, és előállították a megrongált szobor környezetéből elmenekülő érintett elkövetőt, akinek persze felelnie is kell a tettért. A hivatalos tájékoztatás szerint ez az eset is tökéletesen megpéldázza, hogy a településen kiépített hálózat nélkülözhetetlen eszköz a rendfenntartásban. A közterületi kamerarendszer ugyanis nem csak a már megtörtént jogsértések és bűncselekmények gyors felderítésében nyújt segítséget, de komoly visszatartó erővel is bír. A délutáni 28 fokról 24-re csökken a levegő hőmérséklet vételkörzetünkben, este közepesen felhőségbolt mellett megélénkülhet az északkeleti szél. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk idehaza. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Szerdán az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban többnyire 10-17 fok lesz majd, a szélvédett, illetve hidegre érzékenyebb helyek viszont 10 fok alatti hőmérséklettel kell számolni, Salgótarjánban csak 8 lesz. Szerda délután 23-28 fok valószínű. A Jászkonságban holnap 16 fokra ébredünk, délután 26 fok valószínű. Záporok hozzánk is érkezhetnek megélénkülő széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az egységes magyarországi izraelita hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Cinefesten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilmányi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléről a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zjaginczev filmet, a Minotaurust is. A 22. Cinefest nemzetközi filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Habasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az egységes magyarországi izraelita hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kis és szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskola kezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben.